0: Mit kell szentülni.
1: Dennis Zander.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.